0: Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, fátyol felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén, szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Zenei Turmix.
1: Ha neked kell egy kép, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el szálltál. Eléggé fontos lett a kényelem, hogy neked mindig minden jó legyen. Míg a kedvedben jártam, kb. A szolgáddá váltam. Ebbe én lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is negylapokban fagyizások.

0: fájdalom.
1: Meleket kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a fő devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró három utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot.
2: Időjárás jelentés.
3: Napos, fágyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
4: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kora nyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Izrael ismét légi csapásokat mért Dél-Libanonra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, fátyol felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén, szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: ולי צ'נקי שם לט בנם כתובה פילת מה צ'נקי שם בא
1: 99.8
2: רב הונגוזון

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kora nyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a fő devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró három utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, fágyol felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek. De fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna. Hol lehetsz, ha senki tudja,

0: Úgy öltél meg, puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: Hazai turné, naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

Hazai turné. Naponta 2x60 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-szer 60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Hallottam párszor, ez más generáció. Elég, ha

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drog hatása alatt vezetett egy sofőr Körmendnél. Az olcsaisok is csatlakoztak az országos bringás akcióhoz. Májusban lesz a Hót Fesztivál Hegyháthodászon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Drogos sofőrt fogtak Körmend közelében. A vád szerint a férfi eltiltás ellenére kábítószer hatása alatt vezetett autót a 86-os főúton Zalaegerszeg és Körmend között. Az igazoltatás során a rendőrök kábítószer gyanús anyagot találtak az autóban. Társa a gyanú szerint megpróbálta elrejteni a férfihez köthető marihuánát a rendőrök elől. Az ügyben a körmendi járásbírósághoz majd döntést. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Megyénkből 11 oktatási intézmény csatlakozott az országos kampányhoz. A tavaszi egészségmegőrző program résztvevői között találjuk az őriszentpéteri, a sorkifaludi, a rúmi, az ikervári és a vépi általános iskolákat, de a körmendi olcsai is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kézügyesség és az íráshoz szükséges mozgások fejlesztésére hívja fel a figyelmet a pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A szakemberek szerint az írástanulás alapjai már óvodáskorban kialakulnak, ezért fontos a játékos gyakorlás a mindennapokban is. A közös rajzolás, gyurmázás, sütés vagy akár az öltözködés is sokat segíthet a finommotoros készségek fejlődésében. A szakszolgálat emellett olyan készségfejlesztő kiadványokat is ajánl a családoknak, amelyek támogatják az iskolakezdésre való felkészülést. Főzőcsapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. A programot ezúttal is a Pannonhelyi termékvásárral együtt rendezik meg a hegypásztor pincéknél. Az oszkói eseményen egész nap kulturális és gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A főzőcsapatok jelentkezését még várják, tudtuk meg Nagy Krisztina szervezőtől.

0: Segdíjban fog részesülni.
1: Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Hódfesztivált Hegyháthodászon. A szervezők május 16-án egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény teljesítménytúrával veszi kezdetét, a gasztronómiai programok keretében pedig Prohászka Béla aranyérmes mesterszakács tart bemutatót. A látogatók a hódokból készült és az állatokhoz kapcsolódó ételeket kóstolhatnak.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias idő várható a hétvégén, ma délután csapadék is előfordulhat zápor vagy zivatar formájában. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Megkezdődött talán egy változás, mert azért látszik a közelebbi középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő egy-két hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre, bízzunk benne, hogy ezek a modellek be is válnak, itt meg is érkezik a csapadék. Hát itt a hétvégén azért ugye a szombati napon van esély, délutáni esti órákban szórványosan kialakuló záporokra, zivatarokra. Ezek területi átlagban nem lesz sok, de kisebb gócokban előfordulhat itt is esetlegesen 5 mm körüli vagy fölötti csapadék. És a hétvégén belül csak ezeket a záporokat kíséri, élénk széllökint általában, tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmende FM. Körmende FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vörös keresztes érmekkel tértek haza a körmendi diákok. Kitüntetések a Markusovszki emlékünnepségen. Vasárnapi zenés áhítatot tartanak Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi sikerek a vármegyei csecsemőgondozási versenyen. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete az előző évtizedek hagyományainak megfelelően idén is felmenő rendszerű megmérettetést rendezett. Gyermekkategóriában 5, míg ifjúsági kategóriában 2 csapat vett részt a vasi viadalon. Az Olcsai Kis Zoltán általános iskola Somogyi Béla tagiskolája aranyérmes, míg a Boldogbattyányi László katolikus általános iskola csapata ezüstérmes lett gyermekkategóriában. A somogyisok az országos csecsemő kisdevgondozási versenyen is képviselhetik vármegyénket júniusban. Kitüntetéseket és orvosi kinevezéseket adtak át a Markusovszki Lajos emlékünnepségen Szombathelyen. A Kórház és a Tudományos Bizottság által szervezett rendezvényen az emlékplakettet professzor dr. Tenke Péter urológus főorvos kapta. Az ünnepségen a szakember a robotsebészet kihívásairól és lehetőségeiről tartott tudományos előadást. Édes élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazott osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte el. A fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes május 12-én a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzések a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lépnek életbe kedden. A Kantáte vasárnap alkalmából énekes-zenés lelki programot rendez a Körmendi Református Egyházközség. A holnap 15 órakor kezdődő alkalmon közreműködnek a Városi Vegyeskar tagjai, valamint az Őrségi Kistérségi Zeneiskola növendékei. A református templom programja a lelki feltöltődést és a közösségi együttlét erősítését szolgálja, írják a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias idő várható a hétvégén, ma délután csapadék is előfordulhat zápor vagy zivatar formájában. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Megkezdődött talán egy változás, mert azért látszik a közelebbi középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő 1-2 hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre, bízzunk benne, hogy ezek a modellek be is válnak, itt meg is érkezik a csapadék. Hát itt a hétvégén azért ugye a szombati napon van esély, délutáni esti órákban szórványosan kialakuló záporokra, zivatarokra. Ezek területi átlagban nem lesz sok, de kisebb gócokban előfordulhat itt is esetlegesen 5 mm körüli vagy fölötti csapadék. És a hétvégén belül csak ezeket a záporokat kíséri, élénk szélőként általában, tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Gyere hazudj nekem, mondd, hogy a barátom vagy, amit mondasz,

maga köré falakat. Lassan megszeretem a saját tükörképem, lassan kimondom a nehéz szavakat. És bár nem emlékeznék, törölném az emlékeket, amik fájnak, de akkor nem lennék többé.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drog hatása alatt vezetett egy sofőr Körmendnél. Az olcsaisok is csatlakoztak az országos bringás akcióhoz. Májusban lesz a Hút Fesztivál Hegyháthodászon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Drogos sofőrt fogtak Körmend közelében. A vád szerint a férfi eltiltás ellenére kábítószer hatása alatt vezetett autót a 86-os főúton Zalaegerszeg és Körmend között. Az igazoltatás során a rendőrök kábítószer gyanús anyagot találtak az autóban. Társa a gyanú szerint megpróbálta elrejteni a férfihez köthető marihuánát a rendőrök elől. Az ügyben a körmendi járásbírósághoz majd döntést. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Megyénkből 11 oktatási intézmény csatlakozott az országos kampányhoz. A tavaszi egészségmegőrző program résztvevői között találjuk az Őri Szentpéteri, a Sorkifaludi, a Rúmi, az Ikervári és a Vépi általános iskolákat, de a körmendi Olcsai is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kézügyesség és az íráshoz szükséges mozgások fejlesztésére hívja fel a figyelmet a pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A szakemberek szerint az írástanulás alapjai már óvodáskorban kialakulnak, ezért fontos a játékos gyakorlás a mindennapokban is. A közös rajzolás, gyurmázás, sütés vagy akár az öltözködés is sokat segíthet a finommotoros készségek fejlődésében. A szakszolgálat emellett olyan készségfejlesztő kiadványokat is ajánl a családoknak, amelyek támogatják az iskolakezdésre való felkészülést. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. A programot ezúttal is a Pannon helyi termékvásárral együtt rendezik meg a Hegypásztor pincéknél. Az oszkói eseményen egész nap kulturális és gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A főző csapatok jelentkezését még várják, tudtuk meg Nagy Krisztina szervezőtől.
3: Az

0: Közönség díjban fog részesülni.
1: Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Hódfesztivált Hegyháthodászon. A szervezők május 16-án egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény teljesítménytúrával veszi kezdetét, a gasztronómiai programok keretében pedig Prohászka Béla aranyérmes mesterszakács tart bemutatót. A látogatók a hódokból készült és az állatokhoz kapcsolódó ételeket kóstolhatnak.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias idő várható a hétvégén, ma délután csapadék is előfordulhat zápor vagy zivatar formájában. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Megkezdődött talán egy változás, mert azért látszik a közelebbi középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő egy-két hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre, bízunk benne, hogy ezek a modellek be is válnak, itt meg is érkezik a csapadék. Hát itt a hétvégén azért ugye a szombati napon van esély, délutáni esti órákban szórványosan kialakuló záporokra, zivatarokra. Ezek területi átlagban nem lesz sok, de kisebb gócokban előfordulhat itt is esetlegesen 5 mm körüli vagy fölötti csapadék. És a hétvégén belül csak ezeket a záporokat kíséri, élénk széllökint általában, tartósabb szél erősödése majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.

0: And I miss days where I used to feel like me.
1: Görmend FM.
2: Görmend FM.
1: A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
3: Kedvenc rádiója.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. I've been burned, I've been broken.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vörös keresztes érmekkel tértek haza a körmendi diákok. Kitüntetések a Markusovszki emlékünnepségen. Vasárnapi zenés áhítatot tartanak Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi sikerek a vármegyei csecsemőgondozási versenyen. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete az előző évtizedek hagyományainak megfelelően idén is felmenő rendszerű megmérettetést rendezett. Gyermekkategóriában 5, míg ifjúsági kategóriában 2 csapat vett részt a vasi viadalon. Az Olcsai Kiszoltán általános iskola Somogyi Béla tagiskolája aranyérmes, míg a Boldogbattyányi László katolikus általános iskola csapata ezüstérmes lett gyermekkategóriában. A somogyisok az országos csecsemő kisdevgondozási versenyen is képviselhetik vármegyénket júniusban. Kitüntetéseket és orvosi kinevezéseket adtak át a Markusovszki Lajos emlékünnepségen Szombathelyen. A Kórház és a Tudományos Bizottság által szervezett rendezvényen az emlékplakettet professzor dr. Tenke Péter urológus főorvos kapta. Az ünnepségen a szakember a robotsebészet kihívásairól és lehetőségeiről tartott tudományos előadást. Édes élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte el. A fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes május 12-én a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzések a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lépnek életbe kedden. A Kantáte vasárnap alkalmából énekes zenés lelki programot rendez a Körmendi Református Egyházközség. A holnap 15 órakor kezdődő alkalmon közreműködnek a Városi Vegyeskar tagjai, valamint az Őrségi Kistérségi Zeneiskola növendékei. A református templom programja a lelki feltöltődést és a közösségi együttlét erősítését szolgálja, írják a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias idő várható a hétvégén, ma délután csapadék is előfordulhat zápor vagy zivatar formájában. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Megkezdődött talán egy változás, mert azért látszik a közelebbi középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő 1-2 hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre, bízunk benne, hogy ezek a modellek be is válnak, itt meg is érkezik a csapadék. Hát itt a hétvégén azért ugye a szombati napon van esély, délutáni esti órákban szórványosan kialakuló záporokra, zivatarokra. Ezek területi átlagban nem lesz sok, de kisebb gócokban előfordulhat itt is esetlegesen 5 mm körüli vagy fölötti csapadék. És a hétvégén belül csak ezeket a záporokat kíséri, élénk széllökint általában, tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
2: Most elsőként egy mai programot ajánlunk a figyelmükbe. Dörösként ma több jubileum tiszteletére szerveznek egésznapos programot. A rendezvényről Horváthné Varga Marietta polgármester beszél részletesen. Másik témánk, május 31-én Orbán napi hegyi vigadalmat rendeznek az oszkói szőlőhegyen. A rendezvényre előzetes jelentkezéseket várnak főzőversenyre, borversenyre, borkorcsolya versenyre, sőt, helyi termelők kézművesek jelentkezését ugyancsak várják jövő hétvégéig. Erről beszél mai műsorunkban Nagy Krisztina, a hegypásztorkör munkatársa, szervező. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Most elsőként egy mai programot ajánlunk az önök figyelmébe. Döröskén ma több jubileum tiszteletére szerveznek egész napos programot. A rendezvényről Horvátné Varga Marietta polgármester beszél részletesen.
1: Horvátné Varga Marietta vagyok, Döröske polgármestere.
0: És azért járok most itt Döröskén, mert itt vagyunk a célegyenesébe egy rendezvény sorozatnak, ráadásul hármas jubileum.
1: Igen, hármas jubileum. A templomunk 750 éves, a településünk 402, tehát 400 éves volt, amikor volt a választás. 50 éves a tó, de a településünknek, amit említettem, az a 400 éves, azóta a döröskei név. Tehát előtte is már létezett Döröske, csak más néve, más elnevezéssel. És tehát akkor meg 780 éves múltra tekinthetünk vissza.
0: A templom és az egyházi örökség is szerepel ennek a programnak a háttere.
1: Igen, a rendezvény egyik legfontosabb pillére a Szent Jakab templom, amely több mint 750 éves múltra tekint vissza. A templom már a középkorban is meghatározó szerepet töltött be a település életében, és az évszázadok során a közösségi lelki és kulturális központja maradt. Ez a jubileum különleges alkalmat ad arra, hogy a jelen generációk is megismerjék és továbbvigyék ezt az örökséget.
0: Beszélt polgármester asszony a jubileum jelentőségéről. Tényleg ennek nagy felkiáltó jele van itt a falu életében.
1: Igen, a rendezvény nem csupán ünnep, hanem egyfajta tisztelgés is az elődök munkája előtt. Azok előtt, akik felépítették, megtartották és továbbadták Döröske értékeit. A közösség számára kiemelten fontos az összetartozás erősítése és a hagyományok továbbörökítése.
0: Programokról beszélünk, amiket a jubileum kapcsán szervezett a település. Nagyon gazdag program sorról beszélünk. Ha a főbb elemeit kellene ennek kiemelni, mik lennének?
1: Igen, a nap egyik különleges zen és ébresztő felvonulással indul, amelynek célja, hogy a falu lakói együtt kezdjék a lapot. A gyülekező reggel 7:45-kor történik, majd a felvonulás során közösen felébresztik a települést. A nap folyamán várják az érdeklődőket, többek között horgászverseny, közösségi események és kikapcsolódási lehetőségek. Ezek mind azt szolgálják, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek egymáshoz és a település értékeihez. Az ünnep csúcspontja a püspöki szentmise, amely délután 18 órakor kerül megrendezésre. Ez az esemény nem csak vallási, hanem közösségi szempontból is kiemelt jelentőségű. A nap zárásaként egy látványos tűzijáték teszi teljessé az ünnepet. 9-kor lesz este.

0: Dörösskén ma több jubileum tiszteletére szerveznek egész napos programot. A rendezvényről Horvátné Varga Marietta polgármester beszél részletesen.
1: Hát nagyon-nagyon gazdag program. Szervezőkről és a megszólalókról is beszéljünk röviden.
2: A rendezvény Dörösske község önkormányzata és az egyházközség közösen szervezi. Mi egyházközségi lelkészkarához tartozunk. A plébánosunk Orsos Zoltán atya, és a püspöki szentmisét viszont dr. Székely János püspökor fogja celebrálni.
1: A programról szólva még tulajdonképpen több szervezési elem, vagy szervezők célja többes, hogy minél gazdagabb legyen ez a program. Milyen főbb pontokat tudnánk felsorolni?
2: Hát több jubileum egy időben, történelmi, egyházi és természeti értékek ünnepe. A Szent Jakab templom több mint 750 éves öröksége, a közösség ereje és az összefogás jelentősége, hagyományok megőrzése és átadása. Egész napos programok minden korosztálynak, ünnepi szentmise és látványos zárás tűzijátékkal, nem csak emlékezünk, hanem együtt ünneplünk.
1: Amit most már itt röviden beszéltünk, valahogy leszögezhető, hogy ez nem csupán egy esemény Dörösske, sőt a délvasi térség számára, hanem...
2: Dörösske jubileuma nem csupán egy esemény, hanem egy közösségi élmény, amely összeköti a múltat, a jelent és a jövőt. A cél, hogy aki ellátogat, az ne csak résztvevő legyen, hanem részévé váljon ennek az élő hagyománynak.
1: Hát azt hiszem, hogy már ezekkel az alapvetésekkel is nagy kedvet hoztunk azoknak, akik egy tartalmas napra várnak, vágynak május 9-én szombaton. Van egy nagyon szép meghívó is az ünnepségre. Egyébként ez például a meghívót is pályázat segíti az önkormányzatot ebben, vagy... Saját forrás.
2: Ezt saját forrásból rendezzük meg. De nagyon sokat támogatunk, és itt mondanám el, hogy a helyi vállalkozó, aki itt a volt T.S. Majorban, tehát csirkéket termelt, tehát az alapanyagot húsból őtőle kapjuk, illetve a mohosz is támogat bennünket a hallal. Gyere!

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Dörösként ma több jubileum tiszteletére szerveznek egész napos programot. A rendezvényről Horvátné Varga Marietta polgármester beszél részletesen.
2: Hát nem véletlen ugye Móhoz, mert itt van a Dörösskei tó az egyik büszkeség. Egyébként mit tapasztalnak, mennyire ismert, keresett, mennyire nő dinamikusan az érdeklődés a Dörösskei tó iránt?
3: Tavaly évben már úgy emlékszem, hogy 5 esetben volt horgászverseny, és nagyon szép számmal voltak. Van olyan nap, amikor van olyan sok horgász, hogy úgy tudom, hogy 30 székük van, de volt már olyan eset, hogy volt, akinek el kellett menni, mert nem tudott horgászni, mert hát azért a Gársák aláta, hogy az önkormányzat visszavette a tavat, azok a horgászok átjöttek a Dörösskei tóra, és a Gársák alátiknak sokkal nagyobb a területe, mint a Dörösskei tóé, tehát nem kisebb a tó sajnos.
2: Ez most lehet, hogy egy biztos, hogy laikus kérdés, hogy most horgászatról beszélünk, de a Dörösskei tóban fürödni is lehet. Korábban volt erre példa, de most akkor speciálisan horgásztó.
3: Speciálisan egyelőre horgásztó, jelen pillanatban nem lehet fürödni bent, sőt tilos is a fürdés, mert abban az esetben, ha tudnak majd későbbiek folyamán kialakítani, akkor ugye még kevesebb lesz a horgászszék májustól szeptemberig, mert ugye akkor ott fel kell szedni ugye a terület véget, amikor említettem, hogy itt kisebb ez a tó.

0: Dörösként ma több jubileum tiszteletére szerveznek egész napos programot. A rendezvényről Horvátné Varga Marietta polgármester beszél részletesen.
1: De úgy tudom, a horgásztársadalom az országosan is egy erős, nagy bázusú, sok embert fölölelő civil társadalom rész, úgyhogy biztos, hogy Dörözske is akkor méltán népszerű a horgászok körében.
2: Valószínű, mert mondom, hogy több esetben több látogató van, mint amekkora a horgászhely.
1: Arra kérném, polgármester asszony, hogy most tényleg annyira gazdag a program, hogy képtelenség felsorolni ebben a műsorban minden egyes programelemet, de most így nyissuk ki a meghívót, és nézzünk először akkor csak néhány konkrétat, például most a délelőtti programok közül, ugye beszéltünk a horgászversenyről, ami 7-kor kezdődik, azt említette, és délelőtt mondjuk kulturális szinten mi minden lesz?
2: 7 óra 45-kor indul a reggeli ébresztő, zenés ébresztő, amelyet a körmendi fúvózenekar fogja a csepregi mazsoretteket kísérni, és ez az egész főutcán végig fog vonulni, elmegyünk a templomig, és akkor utána a templomnál, a templomról előadást tart a faluk szülöttje, Nagy Gábor atya, aki Körmenden plébános jelen pillanatban. Majd az előadás után átmegyünk a volt iskolához, ott ilyen színi előadásban, ilyen történelmi óra keretében lesz a településnek a történetéről szó, majd 3 énekelőadást fog tartani a volt település születje, Benkő Tibor, ő fog énekelni a Nehéz az iskolatáska, tehát az iskolával kapcsolatos énekeket, majd a kopjafánál megkoszorozzuk a régi tanáraink, pedagógusaink, akik fel vannak sorolva, és ezután fogunk menni át a mérlegházhoz, közösségi tér, ott meg lehet tekinteni a mérleggyűjteményt, illetve az utolsó tanárunknak a lánya, a Huszár Ildikó, őneki a festményei lesznek kiállítva, ezután pedig 13 órakor lesz majd szeniornak fellépni. Majd ezt befejezően lemegyünk a tóhoz, és a tónál 2 órakor egy ilyen késői ebéd lesz.
1: Bográcsos?
2: Hát nem bográcsban, hanem üstbe kell főzni, mert hát sokan leszünk, reméljük, hogy sokan leszünk. És közben meg már vége lesz a horgászversenynek, 14 órakor, és akkor ott mérlegelés, eredményhirdetés lesz, majd Puskás Norbert ügyvezető úr fog a tóról előadást tartani. Ezután pedig meg már készülni kell a püspöki szentmisére, illetve 3-6-kor az országgyűlési képviselőt várjuk egy rövid beszéd köszöntőre. Reméljük ideér, mert ugye hát május 9-ét mindenki tudja, hogy hát ugye akkor lesz nekik ugye az eskütétel minden, mi egymás, ha nem, akkor pedig a Kevi Albert úr fog beszédet mondani, és akkor 18 órakor kezdődik a püspöki szentmise.

0: Dörösként ma több jubileum tiszteletére szerveznek egész napos programot. A rendezvényről Horvátné Varga Marietta polgármester beszél részletesen.
1: És említette a 20-30-as tűzi játékot, akkor ez is a tónál lesz?
2: Igen, sőt a tó közepéről lesz. Igen.
1: Hogy sikerült például a tűzijátékhoz szakembereket szerezni?
2: Hát a kultúrosom rendezte az egészet, ő kereste meg, és a tűzijátékot pedig a településre most fog vállalkozásként kezdeni, a tóparton egy apartman fognak üzemeltetni, és ők szponzorálják a tűzijátékot a településnek.
1: Akkor tényleg érezhető, hogy a falu apja nagyja összefog, és vállalkozók, gazdasági szféra, civil szféra, mindenki benne van a programban.
2: Igen, benne van. Nagyon sok a település segítik anyagiakban, a munkájukban, a díszítésekkel, tehát a templom díszítéshez ugye nagyon sok virág kell ilyenkor, tehát azt családok magukra vállalták, a házi sütemények sütését, tehát amiért nagyon hálásak vagyok.
1: Egész napos gyermekprogramok is lesznek, kicsit könnyebbséget okozva a szülőknek, hogy tudjanak a felnőttebb programokra figyelni. Mi mindent kínálnak ezek a gyerekprogramok?
2: A közösségi szintére lesz ugráróvár a gyerekeknek, ott kértem olyan embert, aki legyen a gyerekek mellett, mert van hát szakember, aki bölcsődébe dolgozik, tehát hogy azért mégis figyeljen jobban rájuk, nehogy problémát okozzon bármi. Akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve ez a tetoválás gyerekeknek való. Csillám tetoválás, igen, az is a tóparton fog lenni.
1: És ez a műsorfüzet nem, hogy csak programfüzet, pontos eligazítást ad a programok között, hanem egyfajta ilyen közhasznú információkat is tartalmaz. Sok dolog jó, hogyha előre tudjuk és úgy készülünk. Ugye mik ezek?
2: Igen, hát itt fel van sorolva, hogy a tóparton milyen programok lesznek, tehát a horgászverseny konkrétan, a délelőtti programok, meg a délutániak is, mert ez az egész ez úgy lesz, hogy nem egy helyen lesz, hanem mozogni kell az embereknek, tehát mindenki úgy, aki jön, azért kényelmes cipőre számoljon, mert azért a tóparton is, tehát ez egy kinti rendezvény.

0: Onnal kinyitjuk a kaput, és ott lesz rá lehetőség. 200-300 méterre van például a templomunk is, tehát annyit azért mindenki remélem kibír menni, mert nem tudunk elhelyezni, tehát oda csak a püspök úr jöhet be a templomhoz, tehát nincs külön parkolója a templomnak, ez egy kicsi templom, tehát meg a szentmise is kint fog lenni, mert nem tudunk. Tehát nem fér be annyi ember, tehát mi szerintünk olyan 40-50 fő, ha befér, és csak a kórus 16 főből fog állni. Tehát ez sajnos lehetetlen, ha rossz idő esed, és mindenképpen kint kell megtartanunk, sátor lesz, reméljük, hogy hát szép időnk lesz.
1: És igen, mondja, kicsi a templom, de nagyon szép helyen van.
0: Igen, nagyon szép helyen van, meg egész nap nyitva lesz, tehát lesz rá lehetőség, hogy bekukucskálni, megnézni, mert hát ugye azért be kell zárni, csak tehát, hogy ajtón keresztül meg lehessen nézni. Tehát nagyon szép kis templom, tényleg nagyon régi is, meg országos műemlékvédelem alatt áll, úgyhogy Árpád-kori, nem sok van az országban se szerintem, ugye, meg hát itt a környéken, az őrségben a Velemi templom, ami olyan, meg hát a Jáki templom, ami ez a román stílusú.
1: Hát köszönöm szépen, polgármester asszony, ezt az ismertetőt. Szerintem a hallgatók mindent, amire kíváncsiak voltak, meghallhattak, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy beírják a programnaptárjukba a látogatók, a leendő látogatók ezt a programot, mi meg tényleg sikeres, örömteli programszervezést kívánunk.
0: Köszönjük szépen, mi meg mindenkit várunk szeretettel a településünkre.

0: Másik témánk, május 31-én Orbán napi hegyi vigadalmat rendeznek az oszkói szőlőhegyen. A rendezvényre előzetes jelentkezéseket várnak főzőversenyre, borversenyre, borkorcsolya versenyre, sőt, helyi termelők kézművesek jelentkezését ugyancsak várják jövő hétvégéig. Erről beszél mai műsorunkban Nagy Krisztina, a hegypásztorkör munkatársa, szervező. Nagy Krisztával beszélgetek, a mostani interjúnk a 19. Orbán napi hegyi vigadalomra és Pannon helyi termékvására koncentrálódik. Van még rá bő egy hónapunk, úgyhogy a programokról majd később beszélgetünk, viszont vannak már élesedett, meghirdetett pályázatok, felhívások, ugye?
1: Így van, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatunk az Orbán napi hegyi vigadalom és Pannon helyi termékvásár programjairól. Első körben három felhívást szeretnék megosztani a hallgatókkal, illetve közösségekkel, családokkal, baráti társaságokkal. Az Orbán nap keretében, ami ugye az oszkói szőlőhegyen zajlik majd május 31-én vasárnap, különböző közösségeket szólítunk meg, főként a gasztronómiához kapcsolódóan. Hirdetünk csapatoknak főzőversenyt, borkorcsolya versenyt, valamint a helyi térségi Vasvár megyében működő borászoknak pedig borversenyt. A főzőverseny az úgy néz ki, hogy bármilyen csapat jelentkezését örömmel fogadjuk, akik szabadtűzön készítenek, akár bográcsban, akár konvérban, akár grillen egy olyan ételt, amit a csapat a rendezvényre látogatóknak tud kínálni. Ez a kínálás egyébként azt jelenti, hogy ez egy kóstoló adag. Úgy szokott kinézni maga a rendezvény, hogy reggel ilyen 6-7 óra tájban elkezdenek főzőcskézni a csapatok, és nagyjából ilyen déli órákban, 1 órakor zajlik a kóstoltatás, és 1 órától pedig az ételeknek a zsűrizése zajlik majd, és ide várjuk még a főzőcsapatok jelentkezését. Az első három helyezettet értékes díjakba fogjuk részesíteni, és az Ízes Vidék gasztroműhelyben az első csapat számára egyéni workshopokat fogunk szervezni. Úgyhogy igazából az idei főzőversenynek nyilván ez lesz a fődíja. Valamint számítunk a közönség véleményére is, hiszen a legtöbb szavazatot elért csapat majd közönség díjban fog részesülni. Úgyhogy akinek baráti társaságnak, munkahelyi közösségnek, civil szervezetnek van a kedve, hogy bemutassa azt, hogy mit tud produkálni a konyhában, főleg szabadtűzön, akkor várjuk a csapatok jelentkezését. A jelentkezni egyébként még május 15-ig van lehetőség, és nyilván az elérhetőségeinken a hegypásztorkör, valamint a Vasvár Népfőiskola munkatársainál, nem tudom, hogy megoszthatok-e esetleg egy telefonszámot, vagy egy e-mail címet ebbe az interjúba. Tulajdonképpen a főzőverseny felelőse most Rimmer Lászlóné Kati kollégám, akinek 30-as 732-53-26 a telefonszáma, úgyhogy egészen május 15 péntek déli 12 óráig várjuk a jelentkezéseket.
0: Még ehhez egy kérdés, hogy a közös tematika most maga a szabadtéri főzés, vagy pedig esetleg autentikus hegyháti ételt kell produkálni?
1: Alapvetően a tematika a szabadban, bográcsban, akár flekken készített bármilyen jellegű étel, ami elsősorban, és ez valóban kihagytam így az elmondottakból, a helyi receptek alapján helyi alapanyagok kerülnek felhasználásra, tehát ez a cél, hogy próbáljuk megmutatni a térség, a vidék ízeit ezen a főzőversenyen, és amit még nem mondtam el, az az, hogy egy csapat többféle ételt is készíthet, ugyanakkor a főzőversenyben ezekből az ételekből egy étellel nevezhet be, és amit tudunk biztosítani, de ezt nyilván akkor majd a jelentkező csapatokkal személyesen megbeszéljük, hogy tűzifa, ivóvíz és az alapanyagokhoz való anyagi hozzájárulás bizonyos felső korlátig, de ezt majd a jelentkező csapatokkal akkor egyénenként megbeszéljük. Úgyhogy ennyi még így a verseny kiegészítéseként.

0: Május 31-én Orbán napi hegyi vigadalmat rendeznek az oszkói szőlőhegyen. A rendezvényre előzetes jelentkezéseket várnak főzőversenyre, borversenyre, borkorcsolya versenyre, sőt, helyi termelők kézművesek jelentkezését ugyancsak várják jövő hétvégéig. Erről beszél mai műsorunkban Nagy Krisztina, a hegypásztorkör munkatársa, szervező.
1: És akkor maradjunk még a gasztronómiánál, nézzük a borkorcsolya felhívást.
2: Így van, ez is minden évben visszatérő verseny nálunk, hogy mivel, hogy apró parcellás szőlőhegyi területen vagyunk, itt a Vasin Hegyhát Naturparkban, és vannak azért gazdák, akik családi szinten foglalkoznak borkészítéssel, hogy számukra szervezünk most már évek óta az Orbán napi hegyi vigadalom alkalmából borversenyt. Fontos információ, hogy a borokat, amivel nevezni szeretnének, május 13 szerdán lehet leadni reggel 8 órától 4 óra között Oszkóban, a falu központjában található közösségi házban, ez a Molnár Antal utca 4 szám alatt található, és fajtánként 2 palackkal szükséges nevezni, és nagyon fontos, hogy felirat nélküli üvegben, nevezési díj egyébként nincsen, tehát teljesen díjmentes a borok minősítése, a borokat szakmai zsűri fogja elbírálni, és mint ahogy az eddigi években is minősítő okleveleket kapnak majdan azok a borászok, illetve a boraik, akik neveztek a versenyre, és hát a legjobb borok díjazásban fognak részesülni. És ennek a versenynek az eredményhirdetése, valamint a főzőversenynek az eredményhirdetése is, és a borkorcsolya verseny is, amiről majd később beszélek, az eredményhirdetése, azt pedig majd a rendezvény napja lesz május 31-én vasárnap a rendezvény keretében, úgyhogy oda is érdemes ellátogatni azoknak, akik bármelyik versenyünkben megmérettetik magukat.
0: A bor versenyben egyébként mind a 3 kategória nyitott, a fehér, vörös és a rozé is?
2: Így van, mindhárom kategóriában várjuk a nevezéseket, és a borversennyel kapcsolatban pedig a hegypásztorkör tagját, Zágorhidi Cigány Ákost lehet kérdezni, hogyha ezen kívül bármilyen információra szükség van, az ő telefonszáma 30-530-0956.
0: És akkor említetted a bor korcsolyát, arról mit kell tudnunk?
2: Így van, a borkorcsolya versenyre is érkezhetnek nevezések. Úgy fogalmaztuk meg a versenykiírást, hogy bárki nevezhet rá, akinek saját készítésű borkorcsolyájára jól csúszik egy pohár bor. Igazából itt megengedőek vagyunk, mert a rendezvény napján egészen 13 óráig várjuk az édes, valamint a sós süteményeket is, mert hogy bármelyiket el lehet készíteni. És itt is az első 3 helyezett süteménydíjazásban fog részesülni, és hát ahogy mondtam korábban, az Orbán nap keretében lesz egy pillanat, és mindjárt mondom, hogy az eredmény hirdetéseit ezeknek a versenyeknek hány órára is tettük a program keretében. Hogyha jól emlékszem, akkor ez 17-20, de egy pillanat, és mindjárt mondom, 17-20-kor lesz mindhárom versenynek az eredményhirdetése az Orbán nap keretében.
0: A versenyek mellett magának az Orbán napi vigadalomnak a feelingéhez a vásárosok, helyi termék, árusok is hozzájárulhatnak, őket is várjátok, ugye?
2: Így van, a helyi termelők mellett kézműves remekeket, kiállítókat is várunk. Nyilván itt bármilyen kézműves termék szóba jöhet, az ékszerek, a fából készült kézműves termékek, a kerámiák, akár a makramé, most itt nem sorolok fel mindent, de nyilván olyan termelőket is várunk, akik pedig a kertjavait, a gazdaság kincseit hozzák el a rendezvényre.

0: termelők jelentkezését. Mondom akkor itt is az elérhetőséget. Egészen május 18-ig van lehetőségük jelentkezni egy Google űrlap kitörtésével, és a vásárosok engemet, Nagy Krisztinát tudnak keresni 30-as 58 58 3 22 a telefonszámon, és ezen keresztül fel tudják velem venni a kapcsolatot. A termelők részére tudunk kecskelábas pavilont biztosítani, valamint hogyha az már a kapacitásaink tükrébe elfogy, akkor pedig sorasztalt a megjelenéshez, de arra is van lehetőség, hogyha valakinek saját pavilonja vagy saját megjelenési felülete van, akkor azzal is ki tud települni a rendezvényre, úgyhogy a vásározók, vendéglátók kitelepülését is szeretettel várjuk.
1: Hát most ennyit tartogattunk a hallgatók számára Orbán napi hegyi igalommal, vigadalommal kapcsolatban. Két hét múlva pedig akkor a programokat is ismertetjük részletesen.
0: Rendben, köszönöm szépen a megkeresést, és akkor várjuk a versenyekre, valamint a vásározók jelentkezését, és akkor köszönöm én is a hallgatóknak, hogy meghallgattak, és május 31-én vasárnap akkor találkozunk a hallgatókkal az Oszkói Szőlőhegyen a Hegypásztor pincéknél, és köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Drog hatása alatt vezetett egy sofőr Görmendnél. Az olcsaisok is csatlakoztak az országos bringás akcióhoz. Májusban lesz a Hút Fesztivál Hegyháthodászon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Drogos sofőrt fogtak Görmend közelében. A vád szerint a férfi eltiltás ellenére kábítószer hatása alatt vezetett autót a 86-os főúton Zalaegerszeg és Görmend között. Az igazoltatás során a rendőrök kábítószer gyanús anyagot találtak az autóban. Társa a gyanú szerint megpróbálta elrejteni a férfihez köthető marihuánát a rendőrök elől. Az ügyben a Görmendi járásbírósághoz majd döntést. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
5: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola is lesz, további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
4: Megyénkből 11 oktatási intézmény csatlakozott az országos kampányhoz. A tavaszi egészségmegőrző program résztvevői között találjuk az Őri Szentpéteri, a Sorkifaludi, a Rumi, az Ikervári és a Vépi általános iskolák, de a körmendi Olcsai is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kézügyesség és az íráshoz szükséges mozgások fejlesztésére hívja fel a figyelmet a pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A szakemberek szerint az írástanulás alapjai már óvodáskorban kialakulnak, ezért fontos a játékos gyakorlás a mindennapokban is. A közös rajzolás, gyurmázás, sütés vagy akár az öltözködés is sokat segíthet a finommotoros készségek fejlődésében. A szakszolgálat emellett olyan készségfejlesztő kiadványokat is ajánl a családoknak, amelyek támogatják az iskolakezdést. Való felkészülést. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. A programot ezúttal is a Pannon helyi termékvásárral együtt rendezik meg a Hegypásztor pincéknél. Az oszkói eseményen egész nap kulturális és gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A főző csapatok jelentkezését még várják, tudtuk meg Nagy Krisztina szervezőtől.
6: Az Orbán

0: segdíjban fog részesülni.
1: Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Hódfesztivált Hegyháthodászon. A szervezők május 16-án egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény teljesítménytúrával veszi kezdetét, a gasztronómiai programok keretében pedig Prohászka Béla aranyérmes mesterszakács tart bemutatót. A látogatók a hódokból készült és az állatokhoz kapcsolódó ételeket kóstolhatnak.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias idő várható a hétvégén, ma délután csapadék is előfordulhat zápor vagy zivatar formájában. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Megkezdődött talán egy változás, mert azért látszik a közelebbi középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő egy-két hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre, bízunk benne, hogy ezek a modellek be is válnak, itt meg is érkezik a csapadék. Hát itt a hétvégén azért ugye a szombati napon van esély, délutáni esti órákban szórványosan kialakuló záporokra, zivatarokra. Ezek területi átlagban nem lesz sok, de kisebb gócokban előfordulhat itt is esetlegesen 5 mm körüli vagy fölötti csapadék. És a hétvégén belül csak ezeket a záporokat kíséri, élénk széllökint általában, tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front.
2: Sztárbeszéd, párbeszéd. A legnagyobb magyar előadókkal a legújabb zenéikről.
4: Szeretettel köszöntöm Önt. Itt kedvenc rádiója hullámhosszán. Indul a beszélgetős műsor, a mai vendégem Király Viktor lesz, aki teljesen nyíltan és őszintén elmeséli majd az élete hát nehezebb pillanatait is, amikor alkohol problémákkal küzdött, hogy hogyan jött ki belőle, hogy mióta tiszta úgymond, és hogy mennyit változott azóta az élete, mind a magánélete, mind pedig a munkássága. Új zenét is hozunk majd Viktortól természetesen. Szerintem érdemes lesz velünk tartani.

0: Király Viktor a beszélgető partnerem ma. Szia, Viktor!
1: Szia, köszönöm, hogy hívtál.
0: Hogy vagy? Milyenek a napjaid mostanában?
1: Jó vagyok, minden rendben, köszönöm szépen. Hát csinálom a dolgomat, fellépegetek, családdal vagyok, éppen palacsintát ettem a gyerekemmel, meg a feleségemmel, szóval minden rendben van. Minden rendben van.
0: Az szupi. Hogyan néz ki egy átlagos napod? Mit csinálsz? Reggel felkelsz?
1: Hát általában minden reggel megyek edzeni, és aztán úgy viszonylag szabad a nap, de azért betelítem, szóval általában itthon van egy házi stúdióm, és akkor így erőszakosan beülök a stúdióban, hogy akkor ma fogok valamit legalább egy 2 óráig ülni itt a stúdióban, és valamit írni. És hát meg a gyerekemmel vagyok, meg a feleségemmel, meg vannak ide-oda rohangálások, hol a TV szereplések, hol nem. A hétvégék meg a fellépésekre szól.
0: Azért neked sok minden van itt mögötted az elmúlt időszakban. Életmódváltás is. Erről totál nyíltan posztolsz is. Igen. A social media felületeken, meg abszolút nyitott. Én szerintem mindig is nyitott könyv voltál, szóval...
1: Én is úgy érzem, hogy mindig is nyitott könyv voltam. Az biztos, hogy ez a téma, ez kérdőjeles volt, hogy egyáltalán nyitottan beszéljek erről. De aztán végül a profi segítséggel együtt úgy döntöttünk, hogy ez egy nagyon jó lépés lenne egyrészt számomra, ha lehet egy kicsit ilyen önző felfogásként mondani, mert ez számomra is, hogy megkezd, hogy egy nyugtat, szóval levesz egy súlyt a vállamról, hogyha tudok beszélni róla, egy valós problémává válik, amit tudok kezelni, és ez, szóval a kimondott szónak ereje van, illetve a másik ok, amiért nyíltan beszélek vele, hogy nagyon sokan írnak nekem, hogy mennyit segít, az, hogy hallják, hogy én hogyan küzdöttem le ezeket a démonokat, és ha tudok egy-két embernek, vagy 100 embernek ezzel segíteni, akkor én nagyon boldog vagyok.
0: Jó felfogás, és szerintem amúgy is errefelé megy az út, hogy azok tudnak közelebb kerülni a közönségükhöz, és most már erre igény is van, tehát, hogy ne egy ilyen misztifikált ember legyen az, akiért rajongunk, hanem olyan, akit szinte a barátunknak, vagy a családtagunknak érzünk, tehát szeretünk sok mindent megtudni róla. Ez egyébként van olyan zenész nyilván, akinek nehezen megy, aki egy kicsit introvertáltabb, nem annyira szereti a magánügyeit, vagy a saját érzéseit úgy premierbe megosztani, bár azért itt van egy ilyen kis diszonancia, hiszen a saját érzéseitekről írtok nap, mint nap, tehát az az, ami a legjobban sül el mindig.
1: Igen.
0: De ez szerinted szükségszerű, tehát kell is, hogy ilyen legyen manapság egy zenész, hogy ennyire lecsupaszítsa, levetkőztesse magát a közönség előtt, vagy ez nem?
1: Hát igen, ez egy érdekes és összetett kérdés, meg válasz is igényel, mert egyik részben úgy érzem, hogy nem az, hogy nem szükséges, hanem nem annyira előnyös. Szóval tudom, hogy a mai modern zenész az máshogy működik, mint a, csak mondok valamit, a 80-as években, de vannak előnyek, meg hátrányok. Szóval az egy nagyon nagy előny volt a 80-as, 90-es években, hogy nem volt social media, és ezáltal egy zenész, egy színész, az sokkal misztikusabb személy volt.
0: Igen.
1: És ez egy pozitív is tud lenni.
0: Hát a titokzatosság vonzó.
1: Vonzó a titokzatosság, illetve ha nem tud semmit, csak mondok valamit a Michael Jacksonról, mert nem tesz ki magáról semmit, akkor mindenki megveszed azt a jegyet, és elmész a koncertedre, mert úgy akarsz kicsit valahogy megismerni őt. Szóval ennek van egy nagyon nagy előnye ennek a misztikumnak, viszont nem ez a mai trend. Egyszerűen az a mai trend, hogy amit te mondtál az előbb, hogy a social media hatására, hogy mintha a barátunk lenne, és ezért az emberek kíváncsiak, mintha egy ilyen non-stop valóságshow lenne. Szóval ennek is egy jó oldala. Ez ember válogatja, hogy ez tetszik-e, vagy nem tetszik-e. Nekem egyik nap felkelek is tetszik, másik nap felkelek is, és nem tetszik. Hát kb. Így vagyok ezzel.
0: Hogyha már így beszéltél, tehát neked úgy vettem ki, hogy pszichológus?
1: Igen.
0: Pszichológus segített abban, hogy feldolgoz, vagy túllépj ezeken a nehézségeken, ugye mondjuk itt az alkohol problémára gondoltál, gondolom én.
1: Igen.
0: Ami azért sok mindenkinek, figyelj, Lotfi Begi is felvállalta, és egy csomó mindenki, hogy, és hogy röpültek le a kilók is.
1: Így van.
0: Tehát azáltal, hogy csak mondjuk az alkoholt letette. De nagyon sokan azért. Magyarországon ez egy népbetegség, nagyon régóta.
1: Persze. Az. És egyébként jó, hogy említetted a Begit, mert egyébként pont ő az egyik fő példája annak, hogy nagyon is volt pozitív hatása annak, hogy megszólaltam nyíltan erről a témáról, mert a Begi a mai napig mondja, hogy miattam tette le az alkoholt és változtatta az életét, mert hogy annyira inspiráló volt az én üzenetem, hogy ez neki megtetszett. Szóval van hatása, hogyha hogy nyíltam.
0: Ha már csak egy ember, neszem. Akkor már megérte az egész. Hogy állsz most?
1: Én nagyon jól.
0: Ezzel az úttal nem hiányzik egyébként? Vannak olyanok, akkor hiányzik?
1: Nem.
0: Nincs?
1: Egyáltalán nem. Az az érdekes, hogy már egy olyan szintet elértem elég hamar, hogy néha azon szoktam így gondolkozni, hogy volt ez akkor a probléma az életemben, tudod? Hogy nem tudom elképzelni, hogy tudtam így élni nem tudom hány éven keresztül. Szóval egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, hogy ennyire meg tudod változni valami az agyamba, és hál' Istennek megtaláltam azt a pozitívumot, hogy mit jelent az, amikor az ember józanul él.
0: Valószínűleg a testi tünetek is hamar jöttek, tehát az, hogy sokkal erősebb lettél, mit tudom én, konstruktívabb lettél, jobban tudtál dolgozni, jobban össze tudtad rakni a napjaidat, nem?
1: Persze, ez mind közrejátszódott. A mai napig nagyon élvezem azt, hogy sokkal produktívabb vagyok. Nagyon élvezem azt, hogy harmónia van a családban, nagyon élvezem azt, hogy sok mosoly van, nincs rossz napok, nincsenek felhők, nyilván emberből vagyok, ezért vannak rossz napok, kijavítom, de így unblock, egy nagyon kezdem úgy érezni, egy ilyen kiegyensúlyozott életem van, és ezt nem cserélném le semmiért, főleg nem egy korsos örét. Szóval ezt a szintet el tudtam élni, hogy rájöttem, hogy nem éri meg. Egyszerűen nem éri meg.
0: Fú, pedig mennyien nem tudják elérni, hallod, ezt a szintet azért itt legyen az alkohol, vagy legyen drog, vagy bármilyen függőség, ott ugye ezt már mindenki tudja, hogy nem csak az adott embert érinti, hanem a teljes környezetét, a családját, szóval igen, nagyon összetett igen. Dolog.
1: Az
0: nálad is érintette, gondolom.
1: Igen.
0: Na, erről is szeretnélek majd kérdezni, úgyhogy maradj léci vonalban, addig hallgatunk egy jó zenét méghozzá, azt, amit Lotfi Begivel készítettél, hogyha már így kicsit összefonódott a ti utatok, a Rán című óriási köröket futott, úgyhogy ezt is szeretnénk a hallgatóknak megmutatni. Most Király Viktor zenéjéből merítünk. Szerintem érdemes lesz bennünket hallgatni, rajtunk maradni. I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black.

0: A legjobb zenék között Király Viktorral beszélgetek a mai napon. Hát ott hagytuk abba, hogy ugye alkohol problémák, nagyon szépen megnyíltál ebben a témában, és a démonjaiddal küzdve kiálltál a nyilvánosság elé a social media felületeken is, és hát segíteni szeretnél tulajdonképpen ezzel, de hát ugye ez egy nagy probléma, ez egy társadalmi probléma, egy magyar probléma tulajdonképpen, ami nem csak az egyént, az alkohollal vívó, nagy küzdelmeket csatázó embert érinti, hanem a közvetlen környezetét is, és ugye nálad is volt ilyen sztori, tehát a családi élet sem volt zökkenőmentes.
1: Nagyon szerencsés vagyok, az az igazság is. Ez is megtanított, ez a, ugye most már 2 éve józan vagyok, legalábbis tiszta, és megtanított arra, hogy egyszerűen mennyire szerencsés vagyok az életben. És ezt nem nagyképűen próbálom mondani, hanem egyszerűen ledöbbentem arra, hogy tényleg mennyi mindenki szeret engem, és mennyi mindenki támogat engem, és hogy mellettem vannak, a feleségem is, még akkor is, hogyha volt egy rövidebb ugye, elköltözés. Ez is segítő szándékkal csinálta, szóval így józan fejjel.
0: Hogy feljöjjön a szemed, így van.
1: Igen, így józan fejjel, nagyon hálás vagyok, és szerencsésnek érzem magam, hogy ki tudtam lépni ebből az egészből, és én úgy érzem, hogy most kész, mehet tovább az élet, lezártam ezt a időszakot az életemből, és megy tovább az élet.
0: Ennyi. Nem gondolod azt, mert ugye azt mondják, hogy aki egyszer ilyen problémával nézett szembe, vagy bármilyen függőséggel, az nem gyógyul meg, tulajdonképpen csak egy átmeneti időszak. Tehát nagyon sokan ezt mondják. Én egyébként ezzel nem értek egyet, de mégis ezt hangoztatják a szakemberek. Hogy tulajdonképpen
1: hát van benne igazság, hogy aki egyszer függő, az mindig függő. Van benne igazság. Csak
0: és
1: ugye
0: most abszolút elhatárolod? Tehát egy ilyen kerti partén sincs egy sör. Tehát
1: abszolút el kell zárkozni
0: tőle.
1: Abszolút elzárkoztam tőle, és ez, ami te beszélt erről az időszakos helyzetről, ez tud igaz lenni, hogyha az ember úgy teszi le a bármilyen függőséget, hogy csak időszakos böjtöl, akkor nagyon erősen tud visszaesni. Viszont én nem így fogom fel az életemet már, én úgy fogom fel az életemet, hogy soha többé nem iszok. Egyszerűen kizárom az életemből ezt a tényezőt, és ezáltal nincs sóvárgásom, nincs hiányérzetem, hanem egyszerűen elhatároztam, hogy így fogom élni az életemet, és így fogom boldogan élni az életemet.
0: Hú, hát remélem, hogy így a hallgatók közül is, akik igen, hasonló problémákkal küzdködnek, sok erőt adsz, és tényleg az elhatározás, agyban dől el minden, ugye azt szokták mondani, hogy fejben dől el minden.
1: Így van.
0: Tehát, és a legjobban irányítható részünk még, hogyha úgy érezzük, hogy nem is, de tényleg nagyon irányítható az agyunk.
1: Hát teljes mértékben, hát ez volt a kulcs, hogy abban a pillanatban, amikor elhatároztam magamat, hogy most már elég, nem volt visszaút.
0: Egyszerűen volt az a fordító pont?
1: Nem tudom,
0: egy
1: buta szerdai vagy keddi napon egyszer csak ébredtem, hogy akkor most már elég. Most már elég,
0: és
1: most
0: ennyi.
1: Már eleget ittam, most már ennyi.
0: Tehát nem kellett egy olyan nagy történés, egy utolsó csepp a pohárba, amire, mit tudom én, elvették a jogsidat, most mondtam valamit, nyilván nincs az életedben, uh-huh. Csak úgy valami egy olyan végső nagy pofon, ami felébredtett.
1: Voltak mélypontjaim, de nem azok voltak a válaszok, hogy akkor most akkor annyira mélyre mentem, hogy akkor most abba kell hagynom, aha. Hanem kell ahhoz, hogy ki józanodjon az ember, átélje azt a másnapot, és józan fejjel döntse el, hogy akkor mi legyen a következő lépés, mert így nem józan fejjel nem tudja az ember eldönteni. Szóval ez nekem máskor volt, egy tök józan, buta szerdai napon felkeltem, és azt mondtam, hogy most már elég.
0: Hát tényleg szerencsés vagy.
1: Igen, az
0: embernek az életében is nyilván rengeteg nehéz döntés van. A karrieredben mi volt eddig, amit kiemelnél, a legnehezebb döntés cím szó alatt mondjuk?
1: Legnehezebb döntés, aha. Legijesztőbb döntés, nem tudom.
0: Valakkor úgy látom, hogy van sok kategória.
1: Hát sok kategória van, minden egyes lépés, amit csináltam eddig a karrieremben, azt úgy bátran tudom mondani, hogy mindegyik nehéz volt. Szóval mindegyik nehéz volt valamilyen oknál fogva. A Megasztár 2008-ban az is egy nehéz lépés volt számomra, mert soha az életemben nem álltam színpadra, legalábbis akkora színpadon, soha az életemben nem mutatta meg az egész országnak, hogy tudok-e énekelni, vagy nem. Ez egy nagyon nehéz lépés volt, és nagyon ijesztő volt. Nem tudom, mi volt még
0: Amikor
1: nehéz.
0: Mondjuk a külföldén, tudod, volt ez a...
1: Ja, a Voice, igen, a Voice. Az is egy nagyon nehéz és nagyon ijesztő lépés volt. Az mondjuk egy kicsit nehezebb volt, mint a Megasztár, mert ott volt egy iszonyú nagy nyomás a vállamon, mert...
0: Mert itthon már letettél az asztalra.
1: Igen, itthon már letettem valamit az asztalra, már egy ismert név voltam, voltak sikeres dalaim, megnyertem egy Megasztárt, és most szépen kimegyek Amerikába, és nem fordul meg egy szék, akkor az miért ciki már? Szóval volt egy hatalmas nyomás, de én rájöttem, hogy én azért ilyen ember vagyok. Én szeretem magamat ilyen stressz helyzetbe rakni, hogy én akkor érzem azt, hogy élek, és hogy csinálok valamit. Nyilván nem drasztikus módon, szóval nem fog ejtőernyőzni meg ilyesmi, de nekem kellenek ezek a feladatok. Szóval a Voice is egy ilyen feladat volt számomra. De azt kell, hogy mondjam, hogy a közelmúltban a legijesztőbb, nehezebb és legbátrabb döntés az a Starbucks volt.
0: Aha.
1: Az volt a top. Az volt a top, mert ugye nem énekelni kellett, hanem sportolni. Én az életemben nem voltam egy sportoló, meg ráadásul egy ilyen full contact sportba, ahol bármikor eltörik az orrod, vagy agyrázkodásod lesz, vagy bármi. Az nagyon ijesztő volt.
0: Hát a gyenge oldalát is láthatják ott az embernek, a kiszolgáltatottat, azt, amikor fáj.
1: Hát persze.
0: Valami. Persze. Hát szóval én le a kalapom, igen.
1: Azt kell, hogy mondjam, amikor szoktam ezen gondolkozni, főleg amikor már abba hagytam, most hát vége lett a Starbucksnak, akkor így gondolkoztam azon, hogy na ez egy olyan történet, amit el tudok mesélni az én unokáimnak, hogy na basszus, ezt is megcsináltam, mert nyilván ezek az énekversenyek is ugyanakkor a dolgok, csak ugye mivel egy énekes vagyok, ezért ez igazából a hazai pálya. Tudod? És ez annyira nem az én világom volt, és mégis megtettem, szóval ez számomra egy nagyon nagy ilyen fordulópont volt az életemben, hogy mennyire merek ilyen lépéseket tenni.
0: Hogyha igen. Most szerinted, lehet, hogy nem fog eszedbe jutni semmi, bocs, hogy ilyen hülye kérdéseket teszek fel, de mi lenne az, amire még azt mondanád, hogy hú, ez azért durva lenne, hogyha egy ilyet be kellene vállalnom mondjuk a jövőre nézve? Ami hogy nehéz, vagy megint egy ilyen nagy kihívás lenne?
1: Hát figyelj, nagy kihívás. Az igazság, hogy pont ezen gondolkoztam, hogy én ugye nyilván, mint zenész akarom fejleszteni még tovább az életemet, meg a karrieremet, még nagyobb színpadokon fellépni, esetleg turnékat intézni, szóval ezek a célok mindig ott vannak a fejemben.
0: Voltatok Lindával Ázsia Expressen is, most esik le.
1: Igen.
0: Na azért az is egy ilyen volt, nem? Az is egy ilyen kihívás volt.
1: Hát igen, mondjuk nekem annyira nem, nekem ez így jó popa volt. Szóval ez nekem tetszett, ez egy kaland volt.
0: Hát vannak olyanok viszont, akik nem jöttek le jól, tudod, az adásban.
1: Nem. Igen, igen.
0: Mert azért ott kiütközik a személy.
1: Igen,
0: az
1: igen,
0: embernek.
1: Igen. Mondom, a Lindának is sokkal inkább egy ilyen ijesztő feladat volt, mint számomra.
0: Aha.
1: Ő nagyon úgy fogta fel, hogy úristen, de most akkor hogy meg ilyen, de én nekem nem tudom, nekem ez egy nagyon jó pofa játék volt, főleg, hogy ott voltam a Lindával, de mondom, végig az volt a fejemben, hogy ez egy játék, szóval nem ilyen élet-halál kérdés volt. A Starbucks az élet-halál kérdés volt, az kemény volt. De azon kívül, hogy mit próbálnék a jövőbe, bármi, ami elém jön, és úgy érzem, hogy valamilyen szintén
0: valamilyen húrt megpendít, mi?
1: Igen, hogy akkor ez bevállalom. Igen.
0: Na, hát akkor itt fel van dobva, magas lesz. Uh-huh. Azoknak, akik mondjuk ilyen műsorokat szerkesztenek, vagy akár vagy,
1: persze,
0: hogy
1: igen,
0: akkor
1: igen.
0: Lehet dobni.
1: A Dancing with the Stars-on szoktam gondolkodni.
0: Igen?
1: Mert szerintem ez egy ugyanolyan nehéz feladat lenne nekem, mint a Starbucks, mert
0: én el tudlak képzelni. Nem tudok,
1: mindenki azt gondolja, hogy tudok táncolni azért, mert tudok dölöngélni jobbra-balra. De hát azért ez nagy különbség a koreográfált tánc és a dölöngélés között, és aha. Én szerintem ez nekem nagyon nehéz lenne.
0: Okay, szerintem ezek az ajtók még nem zárt ajtók, úgyhogy lehet, hogy egyszer belépsz a Dancing with the Stars műsorának kapuján is, addig viszont Király Viktor zenékből csemegézünk, Zárt ajtók című érkezik most, pár hónapos nótácska, és nagyon-nagyon szeretjük tényleg. Úgyhogy adom is a hallgatóknak, aztán Viktorral jövünk még.

0: Király Viktor a vendégünk a stúdióban, illetve a vonal végén, hiszen telefonon értem el Viktort, akivel eddig személyes magánügyekről beszéltünk, hát ilyen merész dolgokról, hogy mik azok, amik eddig félelemkeltőek voltak, ha már karrier, és mik azok, amiket még szívesen bevállalna úgy, hogy ugye a határait feszegeti. De térjünk át akkor most a zenére, hiszen ez a fő mesdje. Te, amikor zenét írsz, nagyon sokan ugye abszolút magyar előadók angolul gondolkodnak, amikor mondjuk összehoznak egy dalt. Te mennyire érzed magad inkább magyarnak, vagy amerikainak a zenében mondjuk?
1: Hát a zenében eléggé amerikainak érzem magam, az, az igazság, és ez hol jó, hol nem jó. Amikor magyar szöveget próbálok kicsavarni a kezemből, akkor nagyon rossz, hogy amerikaiul gondolkozok, mert nem is veszem észre, hogy amit én mondjuk leírok magyarul, így megmutatom egy tényleg echte magyarnak, és így kicsit mosolyognak, hogy ez ne, de cuki, tudod? mondom, mi az a cuki? Azt mondom, ezt tök jól megírtam, nem? Azt mondja, figyelj, ha angolul írtad volna, akkor igen, akkor ez nagyon jó lett volna, csak ez magyartalan, tudod? És én nem veszem észre, hogy amit leírtam, az magyartalan. Szóval ilyen értelemben nagyon rossz, hogy amerikaiul gondolkozok, de más meg szerintem jó. Nekem a zene ízlésem az nagyon onnan fakad, az áll a legközelebb hozzám, és én szeretem ezt, meg legalábbis én úgy érzem, hogy az emberek, akik hallgatják az én zenémet, így hallják, hogy ha Viktort hallgatnak, akkor ott van egy kis Amerika is.
0: Te egyébként igen. Követed a trendeket, vagy a saját benned lévő...
1: Elmondom őszintén...
0: Most szerint mész.
1: Volt egy időszak, ami próbáltam követni a trendeket, ez nagy hiba volt. Ez nagy hiba volt. Nekem rá kellett jönnöm, hogy nekem van egy saját ritmusom, egy saját stílusvilágom, és akkor azt kell követni. És visszatértem erre, hogy nem követem a trendeket. Ha éppen írok egy olyat, ami véletlenül követi a mai trendeket, akkor örülök, hogy akkor egy sínen vagyok a mai trenddel, de ha meg nem követi, akkor nem érdekel. Nem érdekel, akkor ez ilyen, tudod.
0: A Nélküle című az, ami legeslegutóbb jött ki, hát az sem most volt már azért, csak egy kicsit becsúsztam itt a dalnak a promótálásával, de már játszunk.
1: Igen, köszönöm.
0: Úgyhogy a hallgatók le tudták csekkolni, ettől függetlenül persze, hogy játszani fogjuk. Nagyon sokan azt írták így kommentbe, hogy ez az igazi Király Viktor.

0: Aha, 90-es években ugyanúgy, illetve a 2000-es években. Szóval ez egyáltalán nem egy ilyen trendhez kötődő zene. Itt egyszerűen csak jó a zene, meg szerintem a szöveg is jó, és így működik. Szóval.
1: Pont képzeld, hogy rátapintottál, mert én annyira azt éreztem, mint ez a 90-es évekbeli fiú csapatok, amiket
0: Az,
1: énekeltek.
0: az, az.
1: Ilyen nagy évű, persze azoknál ilyen vízes és szakad rád az eső, és mesztelen
0: Igen.
1: felső testtel ott
0: Igen.
1: állsz alatta. Szóval ezek a
0: Igen.
1: videoklipek mentek az ilyen stílusú jellegű dalokhoz, de abszolút nekem ez volt az, hogy
0: Azt akartam, a vízesést fél megben, csak előtte palacsintát tettem, azt nem
1: Lát,
0: akartam
1: nem vállaltad be, pedig minden
0: forgatni.
1: nap edzem, most már biztos, hogy ez
0: Igen,
1: menne a vízeséses sztori is.
0: igen. Igen.
1: Igen, ilyen örökérvényű, abszolút, és nagyon szeretik is, úgy látom, meg úgy hallom, meg
0: Igen.
1: olyanok a visszajelzések.
0: Hál' Istennek, igen.
1: A zenével
0: Igen.
1: kapcsolatban, mikor jön a következő, mert azért ez már egy 2 hónapos, és azért mondod, hogy mindig bekényszeríted magadat a stúdiódba, és ott szépen
0: Igen.
1: két órát ott ülsz, és próbálsz. Neked egyébként így jön, nagyon sok mindenkinek nem megy így az alkotás, hogy oda erőszakolja magát, hanem ihlet kell hozzá, vagy külső valami inspiráció, hogy tudjon jó zenét írni. Neked megy így, hogy leülök, és csinálom, és kész, és valami jó ki fog belőle sülni.
0: Nem, szóval nem az van, hogy leülök, és ha kell, ha nem, és akkor születni fog egy bombasláger, nem. Viszont arra megerőszakolom magamat, hogy üljek le, még akkor is, ha egy rosszat írok. Mert én abban hiszek, hogy ezt ugyanúgy űzni kell, mint bármi mást az életben. Ehhez nem elég csak az ihlet, hanem kell szorgalom hozzá, kell nagyon sokat írni. Hát, ha az emberek tudnák, hogy hány dalom van fiókba, több száz, szóval több száz dal van, amit soha nem adtam ki, és valószínűleg soha nem is fogom kiadni, de ezek mind arra tanítottak, hogy tudod, a következő próbálkozásnál, akkor már abból inspirálódtam, amit 2 hete csináltam, szóval ezek nagyon-nagyon jó dolgok ahhoz, hogy fejlődjön az ember, én legalábbis úgy érzem. A másik, hogy valaki a magyar zene iparban mondta ezt nekem, hogy csak elfelejtettem a nevét, hogy is mondja, hogy a határidő hozza meg az ihletet. Szóval egy zenésznek kell az, hogy legyen egy határidő, ahhoz, hogy leüljön és dolgozzon. Mert mi hajlamosak vagyunk ellustálkodni, és akkor jaj, hát az ihletre várok, hát ez nem fog jönni. Ez nem fog jönni, hogy ha nem mész be a stúdióba. Szóval kell az, hogy mindig ott legyek a stúdióba. De mondom, ha 10 dalt írok, akkor valószínűleg 8-at kidobok a szemétbe, és csak 2-t használok, de hát ez ilyen.
1: A nélküledet nem dobtad ki.
0: Nem.
1: És azért mondtad a
0: Pedig
1: beszélgetés.
0: Majdnem. Pedig majdnem.
1: Igen.
0: Igen. Nagyon sokat vaciláltam, hogy egyáltalán hogy fogják fogadni az embereket, hogy ilyen nagyon ballada, nagyon mondhatni majdnem nyálas téma születik, hogy ezt vajon jól fogadják, vagy nem fogadják, ráadásul magyarul, szóval nagyon vaciláltam azon, hogy kiadjam-e, de aztán hallgattam a szívemre, és kiadtam.
1: Nyilván hozzuk majd a Nélküled címűt is, de arról is még szeretnék beszélgetni, viszont nagyon telik az idő, úgyhogy itt az ideje, hogy még jöjjön mindenek előtt egy Király Viktor felvétel, méghozzá az, ami Curtis-szel készült, és ami szintén nagyon jó kritikákat kapott szakmai körökben is, Rossz lányok. Twitter.

0: Király Viktor legutóbbi zenéje a Nélküled címet viseli, szenvedélyes lett, visszatalált régi önmagához, vagy nem is tudom, olyan kritikákat kapott tényleg, hogy ez az igazi Király Viktor. Erről beszélgettünk, illetve már csak ennek az etapnak a végén, ennek a dalnak a bemutatása, a feladatom jön mindjárt a Nélküled. Arról szól a dal, hogy milyen rossz az, amikor el kell fogadnod azt, hogy máshol elveszítetted azt azt a kedvest. Amikor voltak a párkapcsolati gondok, ez akkor született, vagy nem, vagy csak visszagondoltál arra az időszakra, hogy milyen érzések voltak akkor?
1: Hát, ha nagyon pontos akarok lenni, akkor az első dallamvezetési próbálkozás az akkor született, amikor épp volt ez a téma, de amikor így megírtam a dallamot, azt hiszem 100 zongorával, ilyen nagyon hibásan, demo módon, ráadásul angolul először, és azt félreraktam. Honlapokon keresztül nem nyúltam hozzá, és amikor már úgy éreztem, hogy egészségesebb vagyok, józan gondolkodás, akkor tényleg neki tudtam látni a munka részéhez, és akkor fejeztem be, amikor már itt békeség volt, szóval nem voltunk rosszba, és akkor volt az, hogy akkor ezt nem akarom angolul megírni, hanem magyarul, mert úgy érzem, hogy ez egy olyan univerzális téma, ami jó lenne, hogyha mindenki megértene.
0: Hát jó tervek, mert ugye bele kotnyeleskedtem itt, de aztán nem engedtelek kibontakozni, mikor jön a következő, vagy van-e olyan, amit úgy érzel, hogy most hamarosan már megérik, és odaadod a rajongó táborodnak, a hallgatóknak?
1: Van, meg van sok, mert ugye most egy albumot készítek, és úgy csinálom az albumot, hogy...
0: Na mi a határidő? Mikorra kell kész lenned?
1: Ki kell adni az egész albumot, azt hiszem május közepén. És de ma megvan, csak még nem adtam ki, és azt csinálom, hogy dalonként adom ki a lemezt, és igazából azért várok a maga az egész lemeznek a kiadásával, azt az utolsó pillanatra hagyom, mert hát az emberek azért már annyira nem szeretik az albumokat, szóval így kirakod egy 10 dalt, és akkor ez így szépen elveszik ott az éterbe. Ezért szerintem logikusabb dalonként kiadni ezeket a szerzeményeket. A következő dal az valószínűleg, ha jól tudom, egy angol nyelvű dal lesz. Nekem nagyon az én világom kicsit visszatér a gyökereimhez, a szóló időszakhoz, és azt a világot hozom ebbe az új dalba. Ezt nagyon
0: gyorsabb
1: várom.
0: Lesz, vagy ilyen lírai, mint a Nélküled?
1: Középtempó, viszont jó hangulata van, szóval aki szereti ezt a kicsit chilles középtempó, mondom, teljesen olyan, mint a szóló, az is egy középtempó dal volt.
0: Igen.
1: És hál' Istennek 2010 óta nagyon szeretik az országban ezt a dalt, szóval remélhetőleg a következőt is.
0: Bízunk benne. Na figyelj, gyors kérdések. Inkább stúdió, vagy színpad? Melyiket szereted jobban?
1: Most remélem nem fognak megkövezni, de inkább a stúdiót szeretem.
0: Igen?
1: Igen.
0: Miért?
1: Mert itt nagyon én vagyok, itt vagyok a gondolataimmal, itt addig babrálom a zongorát, ameddig kell, addig gyakorolom ezt a hajlítást énekileg, ami kell. Színpadon is jó, és élvezem, de ez egy tök másik világ. Ott valamilyen módon ugye teljes mértékben át kell adnod magadnak a közönségnek, azt a rezgést érezni, hogy más, nem azt mondom, hogy rosszabb, csak tök más.
0: És most abban a fázisban vagy, hogy inkább?
1: Ez a kreatív fázisban vagyok.
0: Aha.
1: Igen, és ez inkább a stúdióban.
0: Na lehet, hogy két hónap múlva megkérdeznélek nyáron, mondjuk azt mondanád, hogy színpad.
1: Persze, így van.
0: Jó, őszintesség vagy megfelelés? Melyik az, ami jobban húz? Ez is egy nehéz kérdés egyébként.
1: Hát nehéz kérdés, mert ugye pont amikor szenvedtem a függőséggel, akkor inkább a megfelelésnek a démonjaival küzdöttem, és hál' Istennek azt érzem, hogy kezdem ezt leküzdeni. Szóval inkább azt mondom, hogy most már az őszintesség és önmagunk lenni. De igen, jobb az őszintesség.
0: Melyik a jobb, a hajnal vagy az éjszaka? Jó, egy zenésztől kérdem, mi?
1: De milyen értemben jobb?
0: Hát, amit jobban szeretsz. Hajnal, vagy az éjszaka?
1: Inkább a hajnal.
0: Hajnal? Igen, amikor hajnalban mész haza, vagy amikor hajnalban kelsz? Nem mindegy.
1: Amikor hajnalban kellek, az jobb, mint amikor hajnalban érek haza.
0: Ja, na jó, nem nyúzlak tovább tényleg ilyen kis kérdésekkel, de nagyon szerettem a veled való beszélgetést, Viktor, ismét.
1: Én is köszönöm.
0: Hát nagyon jó nyarat kívánok, mert most már itt van
1: köszönöm
0: a nyakunkon,
1: szépen.
0: Remélem, hogy szépen telik a koncertnaptárod, és sok helyütt szeretettel fog fogadni majd a közönséged, és nagyon várjuk
1: igen.
0: akkor a további dalokat, aztán majd egybe az albumot is, én például album stílus vagyok, tehát ez is emberfüggő szerintem, hogy valaki megy a trenddel, vagy pedig inkább az, aki berak egyet, és egy kerek egészt kap egy előadótól. Én még nagyon szeretem az albumokat, megmondom őszintén, de hát lehet, hogy ilyen maradi vagyok.
1: Én is ilyen vagyok, én is inkább egy albumot hallgatok meg, de na mindegy, ez van. Mi ilyenek vagyunk, old school.
0: Ja. Köszönöm szépen, szuper időszakot kívánok neked.
1: Köszönöm, hogy hívtál,
0: Viktor.
1: Köszönöm.
0: Én is. Az őszinteséget is egyébként, a Nélküled című pedig már itt is mocorog, úgyhogy fogadják sok szeretettel Király Viktortól és tőlünk.

0: Hát jó sokat beszélgettem Király Viktorral, remélem önnek is legalább annyira jól esett, mint nekem. Találkozunk legközelebb, új Viktor. A vonal végén New Week ígérte magát az új szenzációs slágerével, úgyhogy be fogjuk mutatni, és majd remélhetőleg Viktorral is egy jót fogunk trécselni itt a Körmend FM-en. Addig minden jót kívánok önnek, vigyázzon magára, és élvezze az élet minden pillanatát.
1: Sztárbeszéd Györfi Katával minden szerdán 21 órától a Körmend FM-en.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Vörös keresztes érmekkel tértek haza a körmendi diákok. Kitüntetések a Markusovszki emlékünnepségen. Vasárnapi zenés áhítatot tartanak Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi sikerek a Vármegyei Csecsemőgondozási Versenyen. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete az előző évtizedek hagyományainak megfelelően idén is felmenő rendszerű megmérettetést rendezett. Gyermekkategóriában 5, míg ifjúsági kategóriában 2 csapat vett részt a vasi viadalon. Az Olcsai Kis Zoltán általános iskola Somogyi Béla tagiskolája aranyérmes, míg a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola csapata ezüstérmes lett gyermekkategóriában. A somogyisok az országos Csecsemő kisdevgondozási versenyen is képviselhetik vármegyénket júniusban. Kitüntetéseket és orvosi kinevezéseket adtak át a Markusovszki Lajos emlékünnepségen Szombathelyen. A Kórház és a Tudományos Bizottság által szervezett rendezvényen az emlékplakettet professzor dr. Tenke Péter urológus főorvos kapta. Az ünnepségen a szakember a robotsebészet kihívásairól és lehetőségeiről tartott tudományos előadást. Édes élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
4: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
3: Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte el. A fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes május 12-én a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzések a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lépnek életbe kedden. A Kantáte vasárnap alkalmából énekes-zenés lelki programot rendez a Körmendi Református Egyházközség. A holnap 15 órakor kezdődő alkalmon közreműködnek a Városi Vegyeskar tagjai, valamint az Őrségi Kistérségi Zeneiskola növendékei. A református templom programja a lelki feltöltődést és a közösségi együttlét erősítését szolgálja, írják a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyárias idő várható a hétvégén, ma délután csapadék is előfordulhat zápor vagy zivatar formájában. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: Megkezdődött talán egy változás, mert azért látszik a közelebbi középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő 1-2 hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre, bízunk benne, hogy ezek a modellek be is válnak, itt meg is érkezik a csapadék. Hát itt a hétvégén azért ugye a szombati napon van esély, délutáni esti órákban szórványosan kialakuló záporokra, zivatarokra, ezek területi átlagban nem lesz sok, de kisebb gócokban előfordulhat itt is esetlegesen 5 mm körüli vagy fölötti csapadék. És a hétvégén belül csak ezeket a záporokat kíséri, élénk széllökint általában, tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front.
0: És most. a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Ha egy igazán jó családi programot keresel, Irány Döröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Döröskén!
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
4: Május 9-e, Symbol Budapest. Warm up Trouble Man, Scratch Show, Andrew J és DJ Quick. DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
3: Érezd velünk az igazi liba bőrt.
5: Jegyek www.luxfunk.com.
3: Mozogjanak a testek.
6: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
7: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drog hatása alatt vezetett egy sofőr Körmendnél. Az olcsaisok is csatlakoztak az országos bringás akcióhoz. Májusban lesz a Hót Fesztivál Hegyháthodászon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Drogos sofőrt fogtak Körmend közelében. A vád szerint a férfi eltiltás ellenére kábítószer hatása alatt vezetett autót a 86-os főúton Zalaegerszeg és Körmend között. Az igazoltatás során a rendőrök kábítószer gyanús anyagot találtak az autóban. Társa a gyanú szerint megpróbálta elrejteni a férfihez köthető marihuánát a rendőrök elől. Az ügyben a körmendi járásbírósághoz majd döntést. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Megyénkből 11 oktatási intézmény csatlakozott az országos kampányhoz. A tavaszi egészségmegőrző program résztvevői között találjuk az Őri Szentpéteri, a Sorkifaludi, a Rúmi, az Ikervári és a Vépi általános iskolákat, de a körmendi Olcsai is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kézügyesség és az íráshoz szükséges mozgások fejlesztésére hívja fel a figyelmet a pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A szakemberek szerint az írástanulás alapjai már óvodáskorban kialakulnak, ezért fontos a játékos gyakorlás a mindennapokban is. A közös rajzolás, gyurmázás, sütés vagy akár az öltözködés is sokat segíthet a finommotoros készségek fejlődésében. A szakszolgálat emellett olyan készségfejlesztő kiadványokat is ajánl a családoknak, amelyek támogatják az iskolakezdésre való felkészülést. Főzőcsapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. A programot ezúttal is a Pannonhelyi termékvásárral együtt rendezik meg a hegypásztor pincéknél. Az oszkói eseményen egész nap kulturális és gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A főzőcsapatok jelentkezését még várják, tudtuk meg Nagy Krisztina szervezőtől.

0: közönség díjban fog részesülni.
1: Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Hót Fesztivált Hegyháthodászon. A szervezők május 16-án egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény teljesítménytúrával veszi kezdetét, a gasztronómiai programok keretében pedig Prohászka Béla aranyérmes mesterszakács tart bemutatót. A látogatók a hódokból készült és az állatokhoz kapcsolódó ételeket kóstolhatnak.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias idő várható a hétvégén, ma délután csapadék is előfordulhat zápor vagy zivatar formájában. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Megkezdődött talán egy változás, mert azért látszik a közelebbi középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő egy-két hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre, bízzunk benne, hogy ezek a modellek be is válnak, itt meg is érkezik a csapadék. Hát itt a hétvégén azért ugye a szombati napon van esély, délutáni esti órákban szórványosan kialakuló záporokra, zivatarokra. Ezek területi átlagban nem lesz sok, de kisebb gócokba előfordulhat itt is esetlegesen 5 mm körüli vagy fölötti csapadék. És a hétvégén belül csak ezeket a záporokat kíséri, élénk szélőként általában tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Vörös keresztes érmekkel tértek haza a körmendi diákok. Kitüntetések a Markusovszki emlékünnepségen. Vasárnapi zenés áhítatot tartanak Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi sikerek a vármegyei csecsemőgondozási versenyen. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete az előző évtizedek hagyományainak megfelelően idén is felmenő rendszerű megmérettetést rendezett. Gyermekkategóriában 5, míg ifjúsági kategóriában 2 csapat vett részt a vasi viadalon. Az Olcsai Kis Zoltán általános iskola Somogyi Béla tagiskolája aranyérmes, míg a Boldogbattyányi László katolikus általános iskola csapata ezüstérmes lett gyermekkategóriában. A somogyisok az országos csecsemő kisdevgondozási versenyen is képviselhetik vármegyénket júniusban. Kitüntetéseket és orvosi kinevezéseket adtak át a Markusovszki Lajos emlékünnepségen Szombathelyen. A Kórház és a Tudományos Bizottság által szervezett rendezvényen az emlékplakettet professzor dr. Tenke Péter urológus főorvos kapta. Az ünnepségen a szakember a robotsebészet kihívásairól és lehetőségeiről tartott tudományos előadást. Édes élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
4: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
3: Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte el. A fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes május 12-én a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzések a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lépnek életbe kedden. A Kantáte vasárnap alkalmából énekes zenés lelki programot rendez a Körmendi Református Egyházközség. A holnap 15 órakor kezdődő alkalmon közreműködnek a Városi Vegyes Kar tagjai, valamint az Őrségi Kistérségi Zeneiskola növendékei. A református templom programja a lelki feltöltődést és a közösségi együttlét erősítését szolgálja, írják a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyárias idő várható a hétvégén, ma délután csapadék is előfordulhat zápor vagy zivatar formájában. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: Megkezdődött talán egy változás, mert azért látszik a közelebbi középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő egy-két hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre, bízunk benne, hogy ezek a modellek be is válnak, itt meg is érkezik a csapadék. Hát itt a hétvégén azért ugye a szombati napon van esély, délutáni esti órákban szórványosan kialakuló záporokra, zivatarokra, ezek területi átlagban nem lesz sok, de kisebb gócokban előfordulhat itt is esetlegesen 5 mm körüli vagy fölötti csapadék, és a hétvégén belül csak ezeket a záporokat kíséri élénk széllökint általában, tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: mondjad.
1: 99.8 Rathangolva. Let me tell you.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drog hatása alatt vezetett egy sofőr Körmendnél. Az olcsaisok is csatlakoztak az országos bringás akcióhoz. Májusban lesz a Hót Fesztivál Hegyháthodászon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Drogos sofőrt fogtak Körmend közelében. A vád szerint a férfi eltiltás ellenére kábítószer hatása alatt vezetett autót a 86-os főúton Zalaegerszeg és Körmend között. Az igazoltatás során a rendőrök kábítószer gyanús anyagot találtak az autóban. Társa a gyanú szerint megpróbálta elrejteni a férfihez köthető marihuánát a rendőrök elől. Az ügyben a körmendi járásbírósághoz majd döntést. Elindult a Bringázza Suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van, gyakorlatilag egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Megyénkből 11 oktatási intézmény csatlakozott az országos kampányhoz. A tavaszi egészségmegőrző program résztvevői között találjuk az Őri Szentpéteri, a Sorkifaludi, a Rúmi, az Ikervári és a Vépi általános iskolák, de a körmendi olcsai is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kézügyesség és az íráshoz szükséges mozgások fejlesztésére hívja fel a figyelmet a pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A szakemberek szerint az írástanulás alapjai már óvodáskorban kialakulnak, ezért fontos a játékos gyakorlás a mindennapokban is. A közös rajzolás, gyurmázás, sütés vagy akár az öltözködés is sokat segíthet a finommotoros készségek fejlődésében. A szakszolgálat emellett olyan készségfejlesztő kiadványokat is ajánl a családoknak, amelyek támogatják az iskolakezdést. Való felkészülést. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. A programot ezúttal is a Pannonhelyi termékvásárral együtt rendezik meg a hegypásztor pincéknél. Az oszkói eseményen egész nap kulturális és gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A főző csapatok jelentkezését még várják, tudtuk meg Nagy Krisztina szervezőtől.
3: Az Orbán

0: díjban fog részesülni.
1: Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Hódfesztivált Hegyháthodászon. A szervezők május 16-án egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény teljesítménytúrával veszi kezdetét, a gasztronómiai programok keretében pedig Prohászka Béla aranyérmes mesterszakács tart bemutatót. A látogatók a hódokból készült és az állatokhoz kapcsolódó ételeket kóstolhatnak.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időt hoz a hétvége, hajnalig még ismétlődő záporokkal, majd vasárnap sok napsütéssel. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Tartósabb szél erősödéssel majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front, és tartósan délnyugatról megélénkül a szél, tehát a vasárnapi délutáni órákban és az esti órákban, addig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. És a felhők mellett azért néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: egyszer nem Európa.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Vörös keresztes érmekkel tértek haza a körmendi diákok. Kitüntetések a Markusovszki emlékünnepségen. Vasárnapi zenés áhítatot tartanak Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi sikerek a vármegyei csecsemőgondozási versenyen. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete az előző évtizedek hagyományainak megfelelően idén is felmenő rendszerű megmérettetést rendezett. Gyermekkategóriában 5, míg ifjúsági kategóriában 2 csapat vett részt a vasi viadalon. Az Olcsai Kiszoltán általános iskola Somogyi Béla tagiskolája aranyérmes, míg a Boldogbattyányi László katolikus általános iskola csapata ezüstérmes lett gyermekkategóriában. A somogyisok az országos csecsemő kisdevgondozási versenyen is képviselhetik vármegyénket júniusban. Kitüntetéseket és orvosi kinevezéseket adtak át a Markusovszki Lajos emlékünnepségen Szombathelyen. A Kórház és a Tudományos Bizottság által szervezett rendezvényen az emlékplakettet professzor dr. Tenke Péter urológus főorvos kapta. Az ünnepségen a szakember a robotsebészet kihívásairól és lehetőségeiről tartott tudományos előadást. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
3: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
2: Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte el. A fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes május 12-én a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzések a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lépnek életbe kedden. A Kantáte vasárnap alkalmából énekes zenés lelki programot rendez a Körmendi Református Egyházközség. A holnap 15 órakor kezdődő alkalmon közreműködnek a Városi Vegyeskar tagjai, valamint az Őrségi Kistérségi Zeneiskola növendékei. A református templom programja a lelki feltöltődést és a közösségi együttlét erősítését szolgálja, írják a szervezők.
1: Időjárás jelentés.
2: Nyárias időt hoz a hétvége, hajnalig még ismétlődő záporokkal, majd vasárnap sok napsütéssel. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Tartósabb szél erősödéssel majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front, és tartósan délnyugatról megélénkül a szél, tehát a vasárnapi délutáni órákban és az esti órákban, addig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. És a felhők mellett azért néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van, emerszem még. Új dallam, hát ez micsoda.

kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Hoppá! 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María. 2, 3, un pasito pa'trás.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: un italiano vero.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drog hatása alatt vezetett egy sofőr Körmendnél. Az olcsaisok is csatlakoztak az országos bringás akcióhoz. Májusban lesz a Hót Fesztivál Hegyháthodászon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Drogos sofőrt fogtak Körmend közelében. A vád szerint a férfi eltiltás ellenére kábítószer hatása alatt vezetett autót a 86-os főúton Zalaegerszeg és Körmend között. Az igazoltatás során a rendőrök kábítószer gyanús anyagot találtak az autóban. Társa a gyanú szerint megpróbálta elrejteni a férfihez köthető marihuánát a rendőrök elől. Az ügyben a körmendi járásbírósághoz majd döntést. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van, gyakorlatilag egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Megyénkből 11 oktatási intézmény csatlakozott az országos kampányhoz. A tavaszi egészségmegőrző program résztvevői között találjuk az Őri Szentpéteri, a Sorkifaludi, a Rúmi, az Ikervári és a Vépi általános iskolákat, de a körmendi Olcsai is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kézügyesség és az íráshoz szükséges mozgások fejlesztésére hívja fel a figyelmet a pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A szakemberek szerint az írástanulás alapjai már óvodáskorban kialakulnak, ezért fontos a játékos gyakorlás a mindennapokban is. A közös rajzolás, gyurmázás, sütés vagy akár az öltözködés is sokat segíthet a finommotoros készségek fejlődésében. A szakszolgálat emellett olyan készségfejlesztő kiadványokat is ajánl a családoknak, amelyek támogatják az iskolakezdést. Való felkészülést. Főzőcsapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. A programot ezúttal is a Pannonhelyi termékvásárral együtt rendezik meg a hegypásztor pincéknél. Az oszkói eseményen egész nap kulturális és gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A főzőcsapatok jelentkezését még várják, tudtuk meg Nagy Krisztina szervezőtől.

0: segdíjban fog részesülni.
1: Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Hódfesztivált Hegyháthodászon. A szervezők május 16-án egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény teljesítménytúrával veszi kezdetét, a gasztronómiai programok keretében pedig Prohászka Béla aranyérmes mesterszakács tart bemutatót. A látogatók a hódokból készült és az állatokhoz kapcsolódó ételeket kóstolhatnak.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időt hoz a hétvége, hajnalig még ismétlődő záporokkal, majd vasárnap sok napsütéssel. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd leközelít minket egy front, és tartósan délnyugatról megélénkül a szél, tehát a vasárnapi délutáni órákban és az esti órákban, addig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. És a felhők mellett azért néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, csak

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vörös keresztes érmekkel tértek haza a körmendi diákok. Kitüntetések a Markusovszki emlékünnepségen. Vasárnapi zenés áhítatot tartanak Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi sikerek a vármegyei csecsemőgondozási versenyen. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete az előző évtizedek hagyományainak megfelelően idén is felmenő rendszerű megmérettetést rendezett. Gyermekkategóriában 5, míg ifjúsági kategóriában 2 csapat vett részt a vasi viadalon. Az Olcsai Kis Zoltán általános iskola Somogyi Béla tagiskolája aranyérmes, míg a Boldogbattyányi László katolikus általános iskola csapata ezüstérmes lett gyermekkategóriában. A somogyisok az országos csecsemő kisdevgondozási versenyen is képviselhetik vármegyénket júniusban. Kitüntetéseket és orvosi kinevezéseket adtak át a Markusovszki Lajos emlékünnepségen Szombathelyen. A Kórház és a Tudományos Bizottság által szervezett rendezvényen az emlékplakettet professzor dr. Tenke Péter urológus főorvos kapta. Az ünnepségen a szakember a robotsebészet kihívásairól és lehetőségeiről tartott tudományos előadást. Édes élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Az intézkedést a városrendőrkapitánya rendelte el. A fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes május 12-én a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzések a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lépnek életbe kedden. A Kantáte vasárnap alkalmából énekes-zenés lelki programot rendez a Körmendi Református Egyházközség. A holnap 15 órakor kezdődő alkalmon közreműködnek a Városi Vegyeskar tagjai, valamint az Őrségi Kistérségi Zeneiskola növendékei. A református templom programja a lelki feltöltődést és a közösségi együttlét erősítését szolgálja, írják a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időt hoz a hétvége, hajnalig még ismétlődő záporokkal, majd vasárnap sok napsütéssel. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front, és tartósan délnyugatról megélénkül a szél, tehát a vasárnapi délutáni órákban és az esti órákban, addig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. És a felhők mellett azért néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8. Rap hangolzon.
1: Mindig szeretlek, de fejbe vágok az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: meg a pofonok.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Drog hatása alatt vezetett egy sofőr Körmendnél. Az olcsaisok is csatlakoztak az országos bringás akcióhoz. Májusban lesz a Hult Fesztivál Hegyháthodászon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Drogos sofőrt fogtak Körmend közelében. A vád szerint a férfi eltiltás ellenére kábítószer hatása alatt vezetett autót a 86-os főúton Zalaegerszeg és Körmend között. Az igazoltatás során a rendőrök kábítószer gyanús anyagot találtak az autóban. Társa a gyanú szerint megpróbálta elrejteni a férfihez köthető marihuánát a rendőrök elől. Az ügyben a körmendi járásbírósághoz majd döntést. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola is lesz, további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Megyénkből 11 oktatási intézmény csatlakozott az országos kampányhoz. A tavaszi egészségmegőrző program résztvevői között találjuk az Őri Szentpéteri, a Sorkifaludi, a Rumi, az Ikervári és a Vépi általános iskolákat, de a körmendi Olcsai is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kézügyesség és az íráshoz szükséges mozgások fejlesztésére hívja fel a figyelmet a pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A szakemberek szerint az írástanulás alapjai már óvodáskorban kialakulnak, ezért fontos a játékos gyakorlás a mindennapokban is. A közös rajzolás, gyurmázás, sütés vagy akár az öltözködés is sokat segíthet a finommotoros készségek fejlődésében. A szakszolgálat emellett olyan készségfejlesztő kiadványokat is ajánl a családoknak, amelyek támogatják az iskolakezdést. Való felkészülést. Főzőcsapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. A programot ezúttal is a Pannon helyi termékvásárral együtt rendezik meg a hegypásztor pincéknél. Az oszkói eseményen egész nap kulturális és gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A főzőcsapatok jelentkezését még várják, tudtuk meg Nagy Krisztina szervezőtől.
4: Az Orbán

0: Díjban fog részesülni.
1: Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Hódfesztivált Hegyháthodászon. A szervezők május 16-án egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény teljesítménytúrával veszi kezdetét, a gasztronómiai programok keretében pedig Prohászka Béla aranyérmes mesterszakács tart bemutatót. A látogatók a hódokból készült és az állatokhoz kapcsolódó ételeket kóstolhatnak.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időt hoz a hétvége, hajnalig még ismétlődő záporokkal, majd vasárnap sok napsütéssel. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Tartósabb szél, erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front, és tartósan délnyugatról megélénkül a szél, tehát a vasárnapi délutáni órákban és az esti órákban, addig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. És a felhők mellett azért néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vörös keresztes érmekkel tértek haza a körmendi diákok. Kitüntetések a Markusovszki emlékünnepségen. Vasárnapi zenés áhítatot tartanak Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi sikerek a vármegyei csecsemőgondozási versenyen. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete az előző évtizedek hagyományainak megfelelően idén is felmenő rendszerű megmérettetést rendezett. Gyermek kategóriában 5, míg ifjúsági kategóriában 2 csapat vett részt a vasi viadalon. Az Olcsai Kis Zoltán általános iskola Somogyi Béla tagiskolája aranyérmes, míg a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola csapata ezüstérmes lett gyermek kategóriában. A somogyisok az országos csecsemő kisdevgondozási versenyen is képviselhetik vármegyénket júniusban. Kitüntetéseket és orvosi kinevezéseket adtak át a Markusovszki Lajos emlékünnepségen Szombathelyen. A Kórház és a Tudományos Bizottság által szervezett rendezvényen az emlékplakettet professzor dr. Tenke Péter urológus főorvos kapta. Az ünnepségen a szakember a robotsebészet kihívásairól és lehetőségeiről tartott tudományos előadást. Édes élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Az intézkedést a város rendőrkapitánya rendelte el. A fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes május 12-én a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzések a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lépnek életbe kedden. A Kantáte vasárnap alkalmából énekes zenés lelki programot rendez a Körmendi Református Egyházközség. A holnap 15 órakor kezdődő alkalmon közreműködnek a Városi Vegyeskar tagjai, valamint az Őrségi Kistérségi Zeneiskola növendékei. A református templom programja a lelki feltöltődést és a közösségi együttlét erősítését szolgálja, írják a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időt hoz a hétvége, hajnalig még ismétlődő záporokkal, majd vasárnap sok napsütéssel. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front, és tartósan délnyugatról megélénkül a szél, tehát a vasárnapi délutáni órákban és az esti órákban, addig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. És a felhők mellett azért néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

años voy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy. Minden éjjel erre jársz, én meg mindig megcsodálom.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vörös keresztes érmekkel tértek haza a körmendi diákok. Kitüntetések a Markusovszki emlékünnepségen. Vasárnapi zenés áhítatot tartanak Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi sikerek a vármegyei csecsemőgondozási versenyen. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete az előző évtizedek hagyományainak megfelelően idén is felmenő rendszerű megmérettetést rendezett. Gyermekkategóriában 5, míg ifjúsági kategóriában 2 csapat vett részt a vasi viadalon. Az Olcsai Kis Zoltán általános iskola Somogyi Béla tagiskolája aranyérmes, míg a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola csapata ezüstérmes lett gyermekkategóriában. A somogyisok az országos csecsemő kisdetgondozási versenyen is képviselhetik vármegyénket júniusban. Kitüntetéseket és orvosi kinevezéseket adtak át a Markusovszki Lajos emlékünnepségen Szombathelyen. A Kórház és a Tudományos Bizottság által szervezett rendezvényen az emlékplakettet professzor dr. Tenke Péter urológus főorvos kapta. Az ünnepségen a szakember a robotsebészet kihívásairól és lehetőségeiről tartott tudományos előadást. Édes élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Az intézkedést a város rendőrkapitánya rendelte el. A fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes május 12-én a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzések a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lépnek életbe kedden. A Kantáte vasárnap alkalmából énekes-zenés lelki programot rendez a Körmendi Református Egyházközség. A holnap 15 órakor kezdődő alkalmon közreműködnek a Városi Vegyeskar tagjai, valamint az Őrségi Kistérségi Zeneiskola növendékei. A református templom programja a lelki feltöltődést és a közösségi együttlét erősítését szolgálja, írják a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időt hoz a hétvége, hajnalig még ismétlődő záporokkal, majd vasárnap sok napsütéssel. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd leközelít minket egy front, és tartósan délnyugatról megélénkül a szél, tehát a vasárnapi délutáni órákban és az esti órákban, addig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. És a felhők mellett azért néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Szeretem az, aki vagyok, veletem esetek el.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drog hatása alatt vezetett egy sofőr Körmendnél. Az olcsaisok is csatlakoztak az országos bringás akcióhoz. Májusban lesz a Hót Fesztivál Hegyháthodászon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Drogos sofőrt fogtak Körmend közelében. A vád szerint a férfi eltiltás ellenére kábítószer hatása alatt vezetett autót a 86-os főúton Zalaegerszeg és Körmend között. Az igazoltatás során a rendőrök kábítószer gyanús anyagot találtak az autóban. Társa a gyanú szerint megpróbálta elrejteni a férfihez köthető marihuánát a rendőrök elől. Az ügyben a körmendi járásbírósághoz majd döntést. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Megyénkből 11 oktatási intézmény csatlakozott az országos kampányhoz. A tavaszi egészségmegőrző program résztvevői között találjuk az őriszentpéteri, a sorkifaludi, a rúmi, az ikervári és a vépi általános iskolákat, de a körmendi olcsai is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kézügyesség és az íráshoz szükséges mozgások fejlesztésére hívja fel a figyelmet a pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A szakemberek szerint az írástanulás alapjai már óvodáskorban kialakulnak, ezért fontos a játékos gyakorlás a mindennapokban is. A közös rajzolás, gyurmázás, sütés vagy akár az öltözködés is sokat segíthet a finommotoros készségek fejlődésében. A szakszolgálat emellett olyan készségfejlesztő kiadványokat is ajánl a családoknak, amelyek támogatják az iskolakezdésre való felkészülést. Főzőcsapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. A programot ezúttal is a Pannonhelyi termékvásárral együtt rendezik meg a hegypásztor pincéknél. Az oszkói eseményen egész nap kulturális és gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A főzőcsapatok jelentkezését még várják, tudtuk meg Nagy Krisztina szervezőtől.
3: Az

0: közönség díjban fog részesülni.
1: Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Hódfesztivált Hegyháthodászon. A szervezők május 16-án egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény teljesítménytúrával veszi kezdetét, a gasztronómiai programok keretében pedig Prohászka Béla aranyérmes mesterszakács tart bemutatót. A látogatók a hódokból készült és az állatokhoz kapcsolódó ételeket kóstolhatnak.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időt hoz a hétvége, hajnalig még ismétlődő záporokkal, majd vasárnap sok napsütéssel. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Tartósabb szél erősödése majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front, és tartósan délnyugatról megélénkül a szél, tehát a vasárnapi délutáni órákban és az esti órákban, addig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. És a felhők mellett azért néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vörös keresztes érmekkel tértek haza a körmendi diákok. Kitüntetések a Markusovszki emlékünnepségen. Vasárnapi zenés áhítatot tartanak Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Körmendi sikerek a vármegyei csecsemőgondozási versenyen. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete az előző évtizedek hagyományainak megfelelően idén is felmenő rendszerű megmérettetést rendezett. Gyermekkategóriában 5, míg ifjúsági kategóriában 2 csapat vett részt a vasi viadalon. Az Olcsai Kis Zoltán általános iskola Somogyi Béla tagiskolája aranyérmes, míg a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola csapata ezüstérmes lett gyermekkategóriában. A somogyisok az országos csecsemő kisdevgondozási versenyen is képviselhetik vármegyénket júniusban. Kitüntetéseket és orvosi kinevezéseket adtak át a Markusovszki Lajos emlékünnepségen Szombathelyen. A Kórház és a Tudományos Bizottság által szervezett rendezvényen az emlékplakettet professzor dr. Tenke Péter urológus főorvos kapta. Az ünnepségen a szakember a robotsebészet kihívásairól és lehetőségeiről tartott tudományos előadást. Édes élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: Fokozott ellenőrzésekre kell számítani Vasvár térségében. Az intézkedést a város rendőrkapitánya rendelte el. A fokozott jelenlétet Kovács Norbert alezredes május 12-én a teljes illetékességi területre hirdette ki. Az ellenőrzések a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében lépnek életbe kedden. A Kantáte vasárnap alkalmából énekes zenés lelki programot rendez a Körmendi Református Egyházközség. A holnap 15 órakor kezdődő alkalmon közreműködnek a Városi Vegyeskar tagjai, valamint az Őrségi Kistérségi Zeneiskola növendékei. A református templom programja a lelki feltöltődést és a közösségi együttlét erősítését szolgálja, írják a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyárias időt hoz a hétvége, hajnalig még ismétlődő záporokkal, majd vasárnap sok napsütéssel. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd leközelít minket egy front, és tartósan délnyugatról megélénkül a szél, tehát a vasárnapi délutáni órákban és az esti órákban, addig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. És a felhők mellett azért néhány órás napsütés minden nap várható, a legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8 Körmend FM.
1: Maluma, baby. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué es un t-

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos, kora nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos kora nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok.